0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: 3600 milliárdból indul vasútfejlesztés. Elkapták a ferencvárosi dílert. Úszó EB lesz magyar reménységekkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Már megjelent az erről szóló kormányhatározat, közölte Vitézy Dávid miniszter. A 10 éves program révén csak nem 3600 milliárd forintból újulna meg a hazai kötött pályás közlekedés. Korszerűsítenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mize-Kecskemét vonalat, a Miskolci és Szegedi fővonalat, valamint a HÉV hálózatot. A beruházás keretében HÉV és Intercity járműveket szereznek be, és megszépítik az állomásokat. Őrizetbe vették az általános iskola mellett tiltott szert árusító dílert. A ferencvárosi rendőrök egy 31 éves férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak, 4 vásárlója ellen pedig drogbirtoklása miatt indult eljárás. Az egyenruhások lakossági bejelentések alapján visszatérően ellenőriztek több 9. kerületi ingatlant és azok környékét. Az üzért az Ernő utca közelében kapták el, állítólag kristályt értékesített. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
2: 4 témában készítettük el ezeket a seginanyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek.
1: Magyar sztárok sora ugrik medencébe a ma kezdődő párizsi úszó Európa-bajnokságon. A legnagyobb esélyesek között van Kós Hubert, aki 6 egyéni számban nevezett, és 100 valamint 200 méter háton is esélyes a legfényesebb éremre. Rajthoz áll Milák Kristóf is, akitől 100 és 200 méter pillangón várható kiemelkedő eredmény, majd Németh Nándor 100 gyorsan utasíthatja maga mögé a kontinens legjobbjait. Ma is nagyon meleg lesz, napos időnk van. Legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Szerdán egy hidegfront érkezik, aminek a hatására átmenetileg mérséklődik a hőség. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Hamarabb érkeznek az agrártámogatások. Korábban zárnak egyes posták. Jubilál az állatkert. A mikrofonnál Gál Ildikó. Minden korábbinál hamarabb kifizetik az agrártámogatások egy részét. Az utalások már pénteken elindulnak. 106 milliárd forintról van szó. Bóna Szabolcs miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csak nem 2800 tejtermelőhöz érkezhet, összesen 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium az elsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábban érkező utalást. Holnapig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. Ma és holnap a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Jubilál a fővárosi állat- és növénykert. 160 éves lett a Városligeti Park, amely a világon a 30. ilyen intézményként alakult meg, és alapvető feladata az volt, hogy minél többféle állatot mutasson be. A hétvégi ünnepségen elhangzott, az állatkert nagyban meghatározta az állatvédelmi szakma történelmét is, például bekapcsolódott a magyar kutyafajták és az európai bölény megmentésébe, a huculló népszerűsítésébe, míg napjainkban itt született meg a világon először mesterséges megtermékenyítésből származó orrszarvú is. Egy Fonyódligeti bisztró, friss pisztránk konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett megmérettetésen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is bírálta, ismertette rádiónkban Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
2: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. Népvándorlás indul meg az előhirdetés után, és nagyon sokan be akarják kóstolni az adott ételt.
1: Napos időnk van. Legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Kora reggel már 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, boldog hétfőt mindenkinek. Hát megmerem kockáztatni, hogy nem is derékig, de már térdig állunk az augusztusban. 10-e a dátum, pár nap mindenkinek jusson osztályrészül. Én ezt kívánom már, ami a szabadságot illeti. A hőmérsékleti értékek talán egy kicsit visszafogják magukat már a héten. Hosszas értekezéseket olvasgattam magam is a világhálón, hogy mi a különbség a hőkupola és a kánikula között. Gondoltuk volna évekkel ezelőtt, hogy térdre állva könyörgünk majd, hogy csak kánikula legyen. Ugye, hogy ugye? Na, utakon kéretik vigyázni, akár munka, akár nyaralás, én pedig hozom a zenéket, meg a történeteket. Úgyhogy jó reggelt!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Ne felejtjük, forgalmi rend változás a Könyves Kálmán körút Mester utca csomópontban, illetve sávzárás a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában, valamint a 4. kerületi Pozsonyi utcában. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 9. Rock FM.
1: Fél hét, és ez még hagyján, na de hát Csilla, Blanka és Lőrinc. Tegyük hozzá, hogy Amadé, vagy Amadea, Amadeus, de ezek azt gondolom ritkábbak. Boldog névnapot mindenkinek, jönnek majd természetesen szépen sorban a születésnaposok, és hírek után megnézzük, hogy mit jegyeztek fel a krónikások, és persze

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: 3600 milliárdból indul vasútfejlesztés. Elkapták a ferencvárosi dílert. Úszó EB lesz magyar reménységekkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Már megjelent az erről szóló kormányhatározat, közölte Vitézi Dávid miniszter. A 10 éves program révén csak nem 3600 milliárd forintból újulna meg a hazai kötött pályás közlekedés. Korszerűsítenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vonalat, a Miskolci és Szegedi fővonalat, valamint a HÉV hálózatot. A beruházás keretében HÉV és Intercity járműveket szereznek be és megszépítik az állomásokat. Őrizetbe vették az általános iskola mellett tiltott szert árusító dílert. A ferencvárosi rendőrök egy 31 éves férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak, 4 vásárlója ellen pedig drogbirtoklása miatt indult eljárás. Az egyenruhások lakossági bejelentések alapján visszatérően ellenőriztek több 9. kerületi ingatlant és azok környékét. Az üzért az Ernő utca közelében kapták el, állítólag kristályt értékesített. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai. Mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
2: 4 témában készítettük el ezeket a seginyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek.
1: Magyar sztárok sora úrik medencébe a ma kezdődő párizsi úszó Európa-bajnokságon. A legnagyobb esélyesek között van Kós Hubert, aki 6 egyéni számban nevezett, és 100 valamint 200 méter háton is esélyes a legfényesebb éremre. Rajthoz áll Milák Kristóf is, akitől 100 és 200 méter pillangón várható kiemelkedő eredmény, majd Németh Nándor 100 gyorsan utasíthatja maga mögé a kontinens legjobbjait. Ma is nagyon meleg lesz, napos időnk van. Legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Szerdán egy hidegfront érkezik, aminek a hatására átmenetileg mérséklődik a hőség. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, szóval csak kánikulunk, nincs hőkupola. Na, Red Hot Chili Peppers 1984-ben enapon jelent meg a zenekar funk rock alapvetésű nyers és robbanékony bemutatkozó albuma. Aztán Billy Joel 1993-ban a zongorista énekes utolsó klasszikus rock stúdió albuma a River of Dreams. A Billboard lista élén debütált. Igen. 72-ben e napon tartóztatták le Paul és Linda McCartneyt svédországi Göteborgban marihuána birtoklásáért. A fű postán érkezett az irodájukból, mert a stáb azt hitte, jól jön majd a turnén. Börtön helyett végül pénzbírsággal megúzták, az eset pedig közvetlen inspirációt adott a Band on the Run című világsláger megírásához. Na, majd még kotorászunk itt a krónikákban. 103.9 Rock FM. Zenéjünk. Utakon vigyázzunk, köszönet!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Ne felejtjük, forgalmi rendváltozás a Könyves Kálmán körút Mester utca csomópontban, illetve sávzárás a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában, valamint a 4. kerületi Pozsonyi utcában. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Hamarabb érkeznek az agrártámogatások. Korábban zárnak egyes posták. Jubilál az állatkert. A mikrofonnál Gál Ildikó. Minden korábbinál hamarabb kifizetik az agrártámogatások egy részét. Az utalások már pénteken elindulnak. 106 milliárd forintról van szó. Bóna Szabolcs miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csak nem 2800 tejtermelőhöz érkezhet, összesen 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium az elsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábban érkező utalást. Holnapig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. Ma és holnap a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Jubilál a fővárosi állat- és növénykert. 160 éves lett a Városligeti Park, amely a világon a 30. ilyen intézményként alakult meg, és alapvető feladata az volt, hogy minél többféle állatot mutasson be. A hétvégi ünnepségen elhangzott, az állatkert nagyban meghatározta az állatvédelmi szakma történelmét is, például bekapcsolódott a magyar kutyafajták és az európai bölény megmentésébe, a huculló népszerűsítésébe, míg napjainkban itt született meg a világon először mesterséges megtermékenyítésből származó orszarvú is. Egy fonyódligeti bisztró, friss pisztránk konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett megmérettetésen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is bírálta, ismertette rádiónkban Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
2: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. A népvándorlás indul meg az előhirdetés után, és nagyon sokan be akarják kóstolni az adott ételt.
1: Napos időnk van, legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Kora reggel már 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Egyetlen Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, szóval ha lehet hinni az illetékeseknek, akkor a héten csak kánikulunk, semmi kupola. Na, egyébként pedig 1970-ben, mindössze bő egy hónappal a halála előtt, Jimi Hendrix e napon vonult be a legendás, frissen megnyitott New York Electric Lady Studios falai közé, és itt rögzített a Belly Button Window című blues rock számot, amely végül az utolsó dal lett, amit életében felvett és kevert. Talán nem is olyan régen megemlékeztünk róla, hogy eredetileg egy saját éjszakai klubot akart vásárolni a New York-i Greenwich Village negyedében. Hangmérnök Eddie Kramer és az építés John Storick azonban rávették, hogy klub helyett inkább egy csúcskategóriás saját stúdiót hozzon létre, és a munkálatok rengeteg pénzt és időt emésztettek fel. Részben egyébként, egy kis helyismeret, Greenwich Village alatti, föld alatti vizek betörése miatt. A stúdiót egyébként úgy tervezték, hogy a legmodernebb technológia mellett Hendrix kreativitását támogató lágy és pszichedelikus fények és kerek formák domináljanak.

0: 93.9 Rock FM.
1: Fél nyolc, aki dolgozik, annak nagy dicséret, aki szabadságon van, az pihenjen, egyébként pedig éljenek a lőrincek. Dinnye választó nap ez, legalábbis a népi hiedelem szerint. Na, megnézzük majd, mivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok, akiknek persze boldogot, és persze hírek után is zenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Jól spóroltak a magyarok, sok munkát adott a mentőknek a hőség, már szüretelnek a borvidékeken. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Jól sikerült a spórolás, a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, ismertette Kapitány István miniszter. A tárca vezető példanélkülinek nevezte az együttműködést. Elmondása szerint 1000 magyarországi nagyvállalat szervezte át termelését, vagy halasztotta el energiaigényes munkafolyamatait, illetve önként mérsékelte fogyasztását. Úgy vélte, a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is érdemes megőrizni. Nagy terhet rótt a mentőkre a hőség. Júliusban több mint 116 ezer beteget láttak el, nagyjából 3200 közlekedési balesetnél segítkeztek, és 5 millió kilométert tettek meg az utakon. Csaknem 150 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1600 allergiás reakcióval összefüggő esethez riasztották őket. A lakosság véleményét kérik, bárki állást foglalhat a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjéről és a kapcsolódó buszhálózatról. A tervek szerint az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Az észrevételeket a Közlekedéstudományi Intézet honlapján várják. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt, azonban a megszokottnál lényegesen gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdáknak, tájékoztatta rádiónkat Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
2: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az aszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
1: Ma is nagyon meleg lesz, napos időnk van, legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Szerdán egy hidegfront érkezik, aminek a hatására átmenetileg mérséklődik a hőség. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, hát egy igazán emblematikus figurával tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok. 1909-ben született e napon Clarence Leonidas Fender. A rockzene egyik legnagyobb paradoxonja, az ember, aki forradalmasította a gitározást, miközben maga soha nem tanult meg gitározni. Eredetileg könyvelést tanult, és a gazdasági világválság idején azonban elveszítette az állását, mivel gyerekkora óta rajongott az elektronikáért, 38-ban megnyitott a saját üzletét, a Fender's Radio Service-t. Ez Kaliforniában, Fullertonban volt. Itt nem csak rádiókat javított, hanem helyi country zenészek erősítőit és gitárjait is. Ekkor ismerte fel, hogy a korabeli, üreges testű akusztikus gitárokba szerelt hangszedők hatalmas hangerőnél elviselhetetlenül gerjednek. Úgyhogy így kérem tisztelettel, vele lehet eldicsekedni, kedves születésnaposok. Leo Fender, na majd még mesélek róla. Jó, 103.9 Rock FM, az utakon kéretik vigyázni.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Ne felejtjük, forgalmi rendváltozás a Könyves Kálmán körút Mester utca csomópontban, illetve sávzárás a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában, valamint a 4. kerületi Pozsonyi utcában. Jó utat!

0: 103.9. Rock FM.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: amit mondok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Új Intercity és hívszerelvények érkeznek. Őrizetben a ferencvárosi díler. Kezdődik az úszó EB, jönnek a hírek Gálildikótól. Indulhatnak a Baross Gábor vasút fejlesztési terv uniós projektjei. Már megjelent az erről szóló kormányhatározat, közölte Vitézi Dávid miniszter. A 10 éves program révén csaknem 3600 milliárd forintból újulna meg a hazai kötött pályás közlekedés. Korszerűsítenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mize-Kecskemét vonalat, a Miskolci és Szegedi fővonalat, valamint a HÉV hálózatot. A beruházás keretében HÉV és Intercity járműveket szereznek be és megszépítik az állomásokat. Őrizetbe vették az általános iskola mellett tiltott szert árusító dílert. A ferencvárosi rendőrök egy 31 éves férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak, 4 vásárlója ellen pedig drogbirtoklása miatt indult eljárás. Az egyenruhások lakossági bejelentések alapján visszatérően ellenőriztek több 9. kerületi ingatlant és azok környékét. Az üzért az Ernő utca közelében kapták el, állítólag kristályt értékesített. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
3: 4 témában készítettük el ezeket a seginanyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek.
2: Magyar sztárok sora úrik medencébe a ma kezdődő párizsi úszó Európa bajnokságon. A legnagyobb esélyesek között van Kós Hubert, aki 6 egyéni számban nevezett, és 100 valamint 200 méter háton is esélyes a legfényesebb éremre. Rajthoz áll Milák Kristóf is, akitől 100 és 200 méter pillangón várható kiemelkedő eredmény, majd Német Nándor 100 gyorsan utasíthatja maga mögé a kontinens legjobbjait. Napos időnk van. Legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Kora reggel már 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Szóval boldog születésnapot, kedves maiak, és azt már megpendítettük, pengettük szó szerint, hogy Leo Fender, a mai hősünk, a rock történet legfontosabb hangszerkészítője, a Telecaster és Stratocaster gitárok atya. Egyébként ez úgy volt, hogy rájött, hogy a gerjedést, már hogy ugyebár szó volt róla, hogy a túl nagy testű gitárok gerjedését, egy teljesen tömörtestű elektromos gitárral lehet kiküszöbölni. Na, így született meg a világ első sorozat gyártásában készült tömörtestű gitárja. Ez volt a Broadcaster, majd 51-től jött a Telecaster. Amikor először bemutatták egy hangszer kiállításon, a konkurencia szabály szerint kiröhögte, egyszerűen a nyers formája miatt lekezelően csak hólapátnak vagy evezőnek csúfolták. Bezzeg, aztán, hogy megbánták mindezt, ugye? A hagyományos gitárokkal ellentétben egyébként a Telecaster nyakát nem ragasztották, hanem egyszerűen négy csavarral rögzítették a testhez. Ez aztán lehetővé tette a tömeggyártást, ha egy nyak eltört, a zenész pillanatok alatt kicserélhette egy újra. Így lett aztán, hogy Keith Richards, Bruce Springsteen, vagy éppen Jimmy Page a korai korszakában egyaránt rajongott érte. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: Rock FM.
1: Fél kilenc jönnek is a hírek, aztán majd még kicsit bogarászunk itt a nagy gitár történelemben. Jó, és persze hírek után is zenélünk.
2: I am a passenger, I stay under glass.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: 106 milliárd érkezik a gazdáknak, korábban zárnak egyes posták, ünnepelt az állatkert, a mikrofonnál Gál Ildikó. Minden korábbinál hamarabb kifizetik az agrártámogatások egy részét. Az utalások már pénteken elindulnak, 106 milliárd forintról van szó. Bóna Szabolcs miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csak nem 2800 tejtermelőhöz érkezhet, összesen 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium az elsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábban érkező utalást. Holnapig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. Ma és holnap a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Jubilál a fővárosi állat- és növénykert. 160 éves lett a Városligeti Park, amely a világon a 30. ilyen intézményként alakult meg, és alapvető feladata az volt, hogy minél többféle állatot mutasson be. A hétvégi ünnepségen elhangzott, az állatkert nagyban meghatározta az állatvédelmi szakma történelmét is, például bekapcsolódott a magyar kutyafajták és az európai bölény megmentésébe, a huculló népszerűsítésébe, míg napjainkban itt született meg a világon először mesterséges megtermékenyítésből származó orrszarvú is. Egy Fonyódligeti bisztró, friss pisztránk konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett megmérettetésen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is bírálta, ismertette rádiónkban Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
4: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. Népvándorlás indul meg az előhirdetés után, és nagyon sokan be akarják kóstolni az adott ételt.
3: Ma is nagyon meleg lesz, napos időnk van. Legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Szerdán egy hidegfront érkezik, aminek a hatására átmenetileg mérséklődik a hőség. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, szóval boldog születésnapot, kedves maiak, és a mai hősünk Leo Fender, vagyis Clarence Leonidas Leo Fender, a rock történet legfontosabb hangszerkészítője, a Telecaster és a Stratocaster gitárok atya. A Telecasterről már szó volt, 54-ben a zenészek visszajelzéseit meghallgatva aztán megalkotta a Stratocastert, amely a popkultúra leginkább másolt és legfelismerhetőbb gitárjává vált. Itt az történt, hogy még áramvonalasabbra tervezték, lekerekítettve tervezték, hogy még kényelmesebben rásimuljon a zenész testére koncert közben. Kettő helyett már három hangszedővel szerelték fel a sokszínűbb hangzásért, és beépítettek egy forradalmi vibrátórendszert is. Finom, lágy hanghajlításokra tervezte a kart, de évekkel később Jimi Hendrix bebizonyította, hogy ezt lehet kifejezetten vad és sikítozó hangokra is használni. Ezt használta Hendrix, Clapton, David Gilmour, vagy éppen Stevie Ray Vaughan. Egyébként nem csak gitározni nem tudott Leo Fender, hanem még hangolni sem. Tehát közeli munkatársai és özvegye elmondása szerint egyáltalán nem tudott gitárt hangolni, amikor tesztelni kellett a prototípusokat, mindig hivatásos country vagy rockzenészeket hívott be a gyárba, ő kizárólag a fizikai és mérnöki mutatókat figyelte. Ami még érdekesség, hogy 8 éves korában egy daganat miatt el kellett távolítani a bal szemét, és ezt üvegszemmel helyettesítették. Egyébként pedig ismerősei rendkívül spórolós, csendes emberként írták le, aki szinte soha nem adott autogramot és nem járt el saját gitárjait használó világsztárok koncertjeire. Őt csak a tervezőasztal meg az alkatrészek érdekelték. Hát így volt ez Leo Fenderrel, a mai születésnaposok büszkeségével. 103.9 Rock FM. Na, zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Ne felejtjük, forgalmi rendváltozás a Könyves Kálmán körút Mester utca csomópontban, illetve sávzárás a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában, valamint a 4. kerületi Pozsonyi utcában. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárja.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Kuponnapok a Rossmannban! Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann, tudjuk, mire vágysz.
4: És bedobta!
5: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
4: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
5: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
4: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
6: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer! Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu.
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerét. Szét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Jól spóroltak energiával a magyarok. Nehéz hónapjuk volt a mentőknek. Már szüretelik a szőlőt. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Jól sikerült a spórolás, a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, ismertette Kapitány István miniszter. A tárca vezető példanélkülinek nevezte az együttműködést. Elmondása szerint 1000 magyarországi nagyvállalat szervezte át termelését, vagy halasztotta el energiaigényes munkafolyamatait, illetve önként mérsékelte fogyasztását. Úgy vélte, a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is érdemes megőrizni. Nagy terhet rótt a mentőkre a hőség. Júliusban több mint 116 ezer beteget láttak el, nagyjából 3200 közlekedési balesetnél segítkeztek, és 5 millió kilométert tettek meg az utakon. Csaknem 150 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1600 allergiás reakcióval összefüggő esethez riasztották őket. A lakosság véleményét kérik, bárki állást foglalhat a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjéről és a kapcsolódó buszhálózatról. A tervek szerint az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Az észrevételeket a Közlekedéstudományi Intézet honlapján várják. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt, azonban a megszokottnál lényegesen gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdáknak, tájékoztatta rádiónkat Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
10: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről, az biztos, hogy az aszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyelés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
1: napos időnk van. Legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Kora reggel már 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: stupid.
1: 103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, ne sok munkát, inkább szabadságot, jó? Éljenek a lőrincek, egyébként pedig a héten csak kánikulunk, szóval hurrá, elviselhetőbb lesz a légkör. Csak essen is, eső, na, megzenéljünk, utakon pedig vigyázzunk, köszönöm.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

hallottak. Műsorajánló. A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt!
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
8: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer! Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu-n!
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Nagyszabású vasútfejlesztés indul. Őrizetben a ferencvárosi díler. Kezdődik a párizsi úszó EB. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Már megjelent az erről szóló kormányhatározat, közölte Vitézi Dávid miniszter. A 10 éves program révén csak nem 3600 milliárd forintból újulna meg a hazai kötött pályás közlekedés. Korszerűsítenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mize-Kecskemét vonalat, a Miskolci és Szegedi fővonalat, valamint a HÉV hálózatot. A beruházás keretében HÉV és Intercity járműveket szereznek be és megszépítik az állomásokat. Őrizetbe vették az általános iskola mellett tiltott szert árusító dílert. A ferencvárosi rendőrök egy 31 éves férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak, 4 vásárlója ellen pedig drogbirtoklása miatt indult eljárás. Az egyenruhások lakossági bejelentések alapján visszatérően ellenőriztek több 9. kerületi ingatlant és azok környékét. Az üzért az Ernő utca közelében kapták el, állítólag kristályt értékesített. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
10: 4 témában készítettük el ezeket a seginganyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek.
9: Magyar sztárok sora úrik medencébe a ma kezdődő párizsi úszó Európa bajnokságon. A legnagyobb esélyesek között van Kós Hubert, aki 6 egyéni számban nevezett, és 100 valamint 200 méter háton is esélyes a legfényesebb éremre. Rajthoz áll Milák Kristóf is, akitől 100 és 200 méter pillangón várható kiemelkedő eredmény, majd Német Nándor 100 gyorsan utasíthatja maga mögé a kontinens legjobbjait. Napos időnk van. Legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Kora reggel már 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, hát hölgyeim és uraim, nagyon hamar hétfő lett, nagyon hamar megy ez a nyár, már augusztus 10-e van, de azért itt most vannak programok, hát Sziget az már van, ugye, és emellé itt szólnak a legjobb rockzenék, na most az még mindig él, amit szoktam mondani, hogy vigyázunk magunkra, gondoskodunk a napvédelemről, és ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodperce sem, és hallgatjuk a legjobb rockzenéket, mert hát még ráadásul lesz majd táborfesztivál augusztus 26-tól 29-ig, Alsóőrsön 30 plusz zenekar, 4 nap az ország legnagyobb vízparti rock és metal házi bulia, és vendégem ennek kapcsán 11 órától Lévai Hangyási László, a fesztivál alapítója, illetve főszervezője, most már a fellépőkről fogunk beszélgetni, jelesül a Sing Sing együttesről, viszont most egy jó Metallica érkezik, ez a Nothing Else Matters.

Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, a Starship érkezik, akiknek Love Among the Cannibals című lemeze 1989-ben jelent meg, és ez azért érdekes, mert hogy mérföldkőnek számít a Starship történetében. Ez volt ugyanis az első album Grace Leak énekesnő nélkül, egyben az utolsó stúdió lemezük egészen 2013-ig. A zenekar egyébként ezen a lemezen irányt váltott, már mint zeneit, a korábbi szintipop hangzás helyett egy sokkal keményebb gitárközpontú, auros rock megszólalás jellemzi a korongot, több dalt már a zenekar tagjai is írtak, így személyesebb lett az anyag, mint az előző lemezek. Az album legismertebb dala az It's Not Enough, amely 1989 őszén a Billboard lista 12. helyéig jutott, és ez lett a Starship utolsó top 40-es slágere. A lendületes gitárvezérelt rockdal jól példázza a zenekar új korszakát, és a mai napig a késői Starship egyik legerősebb felvételeként tartják számon, és mi is nagyon szeretjük, ez a Starship és a Not Enough.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

93 Rock FM, na itt van a Red Hot Chili Peppers, akikről most minden egyes alkalommal az jut eszembe, hogy noha csak nem 50 éve a rock szintér aktív szereplője, de még sosem adott ki eddig önálló nagylemezt Michael Balzari, azaz Flea, a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa. Ez az album már március 27-én megjelent, Honor a címmel. Ez az első szólóalbuma, és reméljük, hogy lesz még több is, de nagyon korszakalkotó, illetve a megszokott stílusától teljesen eltérő ez az album, mert hogy Flea most nem egy rock albumot adott ki, hanem inkább jazzeset, és a basszusgitár mellett trombitán is játszik, és énekel, és természetesen ismert muzsikusok egész sora vonul fel a dalokban vendégként, az alapot a jazz világából hozott zenészek adják, a lemezen pedig 6 saját szerzemény szerepel olyan nagyságoktól átdolgozott darabok mellett, mint George Clinton, Eddie Hazel, Jimmy Webb, Frank Ocean, Shea Taylor, illetve Ann Ronald. És most Red Hot Chili Peppers, Give It Away.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Köszönöm, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, hát hölgyeim és uraim, a hétfői Rock délelőttöt már elkezdtük, és még pedig azzal kezdtük el, hogy mindenki vigyáz magára, szépen gondoskodik a napvédelemről, sok-sok vizet iszik, és a Sziget fesztiválosok is természetesen, és ha valahová autóval megyünk, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne még 5 percre sem, és élvezzük a legjobb rockzenéket, annál is inkább, mert hogy Tábor fesztivál augusztus 26-tól 29-ig Alsóörsön. Itt 30 plusz zenekar, 4 nap, és az ország legnagyobb vízparti rock és metal házibulia. És vendégem, mint minden évben, Lévai Hangyási László Hangya, a fesztivál alapítója és főszervezője lesz. Most a fellépőkön megyünk végig idézőjelben, mert hogy ugye a Sing Sing együttes is fellép augusztus 27-én, és őket veszük egy picit gorcső alá. Mindjárt kezdünk, addig pedig hát nyilván valami őrült rock klasszikus, Animals, House of the Rising Sun.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: a Dunán.
1: Hát igen.
0: És már azért sok minden változott. Az a lényeg, hogy a Sing Sing zenekar 89-ben alakult a Csabával, igazából 88-ban alakult még a Csordás Leventével, Kumpetivel, Tobola Csabával, Csarnok Kentivel és velem. Én azért vagyok kimondottan büszke erre a formációra, mert gyakorlatilag onnan mindenki valami egész jó nevű helyre került.
1: Hát például az Abaházi Csaba műsorvezető.
0: De ő már aki a 89-es verziótól
1: igen,
0: jött.
1: Igen.
0: És 99-ben, amikor így elfogyott mellettünk így a levegő, akkor felosztott a zenekar. És akkor minden, mondjuk sok mindent máshogy is lehetett volna csinálni, mert a fiatalok voltunk.
1: Hát dolgotok volt, erre azt szokták mondani, hogy
0: igen. Én nem panaszkodom, mert hogyha nem oszlott volna fel a zenekar, akkor nem lett volna, minden máshogy lett volna, de mindenkinél. És gyakorlatilag 99-től én csináltam sok minden mást, többször előjött, hogy mi lenne, hogyha összehoznánk a zenekar, de aztán így aztán ezek mindig elvésztek ezek a kezdeményezések, és 2011-2 körül Csaba hirtelen így felhívott mindenkit, hogy üljünk össze, és valami szuper csináljunk, és de jó lenne meg, stb. Csináljunk. Össze is ültünk, nagy lendület volt, aztán hirtelen megint visszaült. Aztán egyszer csak szólt a Csarnok Jant, hogy te figyelj, hát ugye most, hogy Csabi ezt nem akarja csinálni, hát akkor csináljuk meg a Tomival, a legnagyobb rajongónk. És akkor
1: igen.
0: Jó, hát beszéljünk meg egy próbát, lejött a Tomi, jobban tudta Tomi a dalokat, mint mi, és akkor így rájöttünk, hogy ez gyakorlatilag nem lenne rossz, és 13-ban úgymond megalakult a zenekar, tehát a Tomi már régebb óta énekel a Sing Singben, mint amennyit a Csabi énekelt.
2: Hát innen folytatjuk Tábor Fesztivál augusztus 26-a és 29-e között Alsóösön az ország legnagyobb vízparti rock és metal házibulia, a vendégen pedig Dévai Hangyás László Hangya, a fesztivál alapítója. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: 103.9 9 Rock FM Tábor Fesztivál augusztus 26-a és 29-e között Alsóösön 30 plusz zenekar, 4 nap az ország legnagyobb vízparti rock és metal házi bulia. Vendégen pedig, mint minden évben, Lévai Hangyási László Hangya, a fesztivál alapítója, főszervezője, és ugye most már a fellépőkről beszélgetünk. A mai napon a Sing Sing együttesről, és ott tartottunk, hogy ugye Sipos Tomival megalakult az újabb Sing Sing, és augusztus 27-én a Tábor Fesztiválon ti is ott lesztek.
1: Gyakorlatilag a mai napig lendületlenül haladunk, csináljuk a bulikat. Idén el tudtuk érni azt, hogy mivel egy kicsit az irigy-mirigy mindig fékezte ezt a dolgot, de most egy kicsit szabad kezet kaptunk, 15 koncertre lett lehetőségünk idén, 15 darab Sing Sing koncertre. Úgyhogy most ezt pont éljük, ezt az időszakot, nagyon, nagyon élvezzük, és megyünk tovább. Azt viszont észrevettünk, hogy az emberek nem kíváncsiak az új dalokra.
0: Mindenki félnek az új dolgoktól.
1: Hát, igen, de mindenki a régi nagy slágert várja.
0: A halálomájra.
1: Pontos, a halálomájra tízszer.
0: Igen, tízszer, és akkor már egy koncert meg is van. De én pont azt akartam megkérdezni, hogy mennyiben más a mai Sing Sing, mint az akkori volt?
1: Hát annyiban, hogy gyakorlatilag most öreg emberek játszanak benne.
0: Azért az jó, ha önkritika van, igen.
1: Figyelj, ez a tény. Tehát gyakorlatilag... A Tomi mindig ezzel szokott poénkodni, hogy jövőre kérjük a szervezőket, hogy ilyen könnyített fel a színpadra. Hát,
0: vagy még egy megoldást tudok, járókeret.
1: Igen. Nem. Hát azért teszünk róla, hogy ez ne így legyen, tehát hogy azért próbáljuk fitten tartani magunkat, de sajnos ezzel nem tudunk mit tenni. Tehát itt már jó magam is jövőre már 60 éves leszek, és így sorra követnek a fiatalok. Azért vettük be a Bencet a zenekarba, a fiamat, hogy az átlag életkor.
0: Hát ha valaki kiszámolná, akkor...
1: Lemenjen 40-45 felé körülbelül.
0: Hát de akkor vagytok, csináljátok, élvezitek, mert ez a leglényegesebb, hogy azért élvezitek, és ez lejön a színpadról, hogyha egy zenekar imádja, amit csinál, akkor nincs mese ott, azt látni kell, nézni kell, élvezni kell, bízni
1: pontosan
0: kell.
1: Én mindig azt mondom, hogy én már nem akarok koncertdömpinget. Tehát nem akarok mindent elvállalni, viszont amíg bulik vannak, én azt ünnepnapnak szeretném megélni. Tehát én nem szeretnék feszülni a színpadon, hogy stb. Hanem én ki szeretném élvezni a minden pillanatát a koncertnek.
0: És augusztus 27-e Sing Sing.
1: És augusztus 27-én, igen, ezen a napon egyébként játszik egy-két olyan nagy kortársunk, mint például a Blackout és a Sex Section is.
0: Lévai Hangyási László Hangya, köszönjük szépen! Táborfesztivál augusztus 26-ától 29-ig Alsóörsön, 30 plusz zenekar, 4 nap az ország legnagyobb vízparti rock és metal házi bulia. Innen folytatjuk holnap, mégpedig a Sex Sectionnel. Ez a 103.9 Rock FM.
2: Ide néz, édes! Mindenem!

megállnó. A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rockrajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárja.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-éig érvényes!
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
6: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, amely már hétfőn délután folytatódik tovább. Hát ugye elindult a sziget, mert hogy már augusztus 10-e van, és még mindig a kánikula, a kánikula és a kánikula. Na most, ilyenkor az a teendő, hogy az ember sokat iszik vizet, gondoskodik a napvédelemről, és ha autóval megy valahová, akkor semmit és senkit nem hagyunk benne, még 5 másodperce sem. Hát még mindig hallok ilyen-olyan híreket, hogy mondjuk felgyulladt egy telefontöltő a hátsó ülésen, tehát ilyen, na mindegy. Lényeg az az, hogy én megmondtam. Na, és akkor a legjobb rockzenékről szólva, ezeket online streamen is lehet hallgatni, hogyha elutaztunk nyaralni, www.rockradio.hu. Hát már is egy hit, belecsapunk a lecsóba, kérem tisztelettel, az Anthrax érkezik, az az Anthrax, igen, akik június 1-én itt koncerteztek nálunk Magyarországon, a Barbanegrában. Hát mi már csak egy ilyen rockzenék befogadó helyé váltunk, ez az Anthrax és a Madhouse.

X103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokon mindenkinek érdemes óvatosabban vezetni és figyelembe venni a sebességet korlátozó táblákat, illetve az M3-ason Budapest felé Bag térségében a 40-es és a 33-as kilométer között leállósáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet haladni. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszűkület van érvényben. +30 20 99 9 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és már is megyünk tovább a nagy Meatloaf-fal, ez az I Would Do Anything For Love.

103.9 Rock FM, Bruce Springsteen, a főnök, akinek mindig örülünk. Hát ő ugye több mint 5 évtizedes pályafutással rendelkezik, 2026-ban pedig nem csak zenei munkásságával, hanem kulturális és társadalmi szerepvállalásával is reflektorfénybe került. Az év egyik legfontosabb eseménye az új, mintegy 50 millió dolláros beruházással létrehozott Bruce Springsteen Center for American Music megnyitása volt New Jersey államban. A központ a legendás zenész életművét mutatja be archív felvételekkel, emléktárgyakkal és hangszergyűjteménnyel, miközben a rajongók egy átfogó képet is kaphatnak Springsteen több mint 50 éves pályájáról. A jubilómi évhez kapcsolódva egy nagyszabású Born to Run at 50 kiállítás is megnyílt, amely a klasszikus album örökségét idézi fel, és természetesen Springsteen az utóbbi időben többször megszólalt az Egyesült Államokat érintő társadalmi és politikai kérdésekben is, és a zene is központi szerepet játszik az életében, hát az ne játszana. Springsteen a hírek szerint új dalokon dolgozik, amelyek társadalmi és politikai témákat is érintenek. Hát akkor jöjjön a főnök és a Born in the USA!

Milano. A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárja.

0: A nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Autódarú Kosvéber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt!
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a hétfői rock délelőtt, augusztus 10-e hétfő, és már javában dübörög a sziget, hát dübörög a kánikula is, úgyhogy mindenki igyon sok vizet, gondoskodjon a napvédelemről, és hogyha valaki esetleg autóval megy valahová, és leállítja, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, vigyázunk magunkra, vigyázunk egymásra, hallgatjuk a legjobb rockzenéket, akár online streamen is hanyaralni vagyunk, ugye? www.rockradio.hu, és már is érkezhet a Status Quo, a legendás brit csapat, 1979-ben jelentette meg a Whatever You Want című lemezét, és erről legnagyobb slágerük a Whatever You Want lett, azaz a címadó tétel. A szövege miatt, de egyébként pontosan azért, mert a szövege miatt később számtalan áruházlánc és szupermarket használta fel valamilyen formában reklámzenének, különböző futballcsapatok is használták indulónak, hát ez a Whatever You Want, ez egyszerűen adja magát, sőt, még a német technobanda a Scooter is elkészítette belőle saját verzióját. Mi az eredetit preferáljuk, ez a Status Quo és a Whatever You Want.

103.9 Rock FM, és írja az Útinform, hogy az M3-as autópályán új terelést építettek ki a Kerekharaszti pihenőhely térségében. Az 50-es és az 53-as kilométer között a Vásárostamény felé utazók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A korlátozás ideje alatt a Kerekharaszti pihenőhelyre történő kihajtás biztosított, és az üzemanyag töltő állomás is nyitva van. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 22-es kilométernél burkolat felújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Plusz 36 29 99 103, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már is jön egy jóféle nirvana, hát az mindig jó, ez a lítium.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, és egy jó AC/DC az mindig jó. Tehát azt bármikor be tudjuk fogadni. Hát ugye az AC/DC az még mindig a Power Up turnéját nyomatja, és még pedig úgy, hogy kétszer is voltak itt Európában ennek a turnénak a keretein belül, aztán ők tovább pörögtek, de hozzánk nem jöttek el. Úgyhogy most Észak-Amerikában, illetve Kanadában léptek fel. Júliusban elkezdték, akkor egy kicsit úgy megpihennek, és akkor utána még ősszel indul újra a Power Up turné. Hát ennek rendkívül örülünk, még lehet, hogy jön egy harmadik kör is ide Európába, akkor már remélhetőleg eljönnek hozzánk. Na mindegy is, addig is az AC/DC Thunderstruck című dala jön. A csapat 1990-es Razor's Edge című 11. albumának egyik legnagyobb slágere, ami a világ egyik legismertebb gitárriffjével indul. Ez a lemez repítette ismét a csúcsra a 90-es években a bandát, hiszen a szóban forgó dal mellett olyan klasszikusok szerepelnek rajta, mint a Money Talks vagy az Are You Ready? Hát mi most a Thunderstruckot hallgatjuk meg. Ez az AC/DC.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

9 Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt, és annak is már az utolsó órája, augusztus 10-e van, ugye hétfő, jó reggel kívánok annak, aki esetleg most ébredt volna fel. Hát itt teli vagyunk kánikulával, teli vagyunk fesztiválokkal, annál is inkább, mert hogy a Sziget már elkezdődött, mindenki vigyázzon magára. Igyon sok vizet, gondoskodjon a napvédelemről, és ha autóval megyünk valóvá, senkit és semmit nem hagyunk benne. Na és hát a www.rockradio.hu-n online streamen is lehet hallgatni a legjobb rock zenéket. De most például az 1988 végén alakult Las Vegas-i Slaughter érkezik, akik egyike voltak azoknak az utolsó dallamos rock zenekaroknak, akik a mindent leigázó grunge robbanás előtt még igazán nagy kereskedelmi sikereket tudtak elérni a 90-es évek elején. Sticky to Ya című bemutatkozó anyaguk, Up All Night című dala repítette a Billboard 100-as lista top 40-ébe a csapatot, és onnantól ismerjük a nevüket. Ez a Slaughter és az Up All Night.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

93 Rock FM. Kedden a napsütés több tájegységünkön is fátyol, és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatag. Országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre többfelé északnyugatira, északira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már többfelé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet. Délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő. Hát bizony jön vissza a kánikula, úgyhogy mindenki tudja a feladatát. Hát nyilvánvalóan a feladatok mellett a legjobb rockzenék is itt vannak. Itt a Bad Religion és a 21st Century.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

Nos, ennyi volt már a rock délelőtt, érkezhet a rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel. Klamancsa Krisztián, jön Szili és a Rock the Night. Én pedig várok mindenkit nagy-nagy szeretettel holnap is a legjobb keddi rock délelőttel, addig is kellemes délutánt és estét. Én Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Foreigner és a Jukebox Hero.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a hétfői rock délután 10 napra vagyunk augusztus 20-ától. Ez a hónap is nagyon rohan, kellemes délutánt kívánok. Lavoncsek Krisztián vagyok. Általában augusztus elején már mindenki figyelgeti, hogy augusztus közepén és augusztus 20-a körül milyen időjárás van, mert ott valami mindig megváltozik. Hát lehet, hogy ez az az év, amikor semmi sem változik. Vagyis, hogy augusztus 20-a előtt 35 fok lesz nagy átlagban, na jó legyen 33-35, és augusztus 20-a körül 32, aztán augusztus 20-a után is. Na jó, a nyár egyszer véget ér, de ez nem azt jelenti, hogy bezuhan a hőmérséklet és csúf idő jön kötelezően augusztus 20-a után, még az is lehet, hogy szeptemberben olyan lesz az indián nyár, amilyet egyébként elképzelünk indián nyárnak, 27-28, 31 fokos, legalábbis az előrejelzések szerint. Ezek itt a legjobb zenék a Rock FM-en, mint egyébként is 24 órán keresztül most Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

103.9 Rock FM, olyanokat tudok a budapesti közlekedésből, hogy jelzőlámpa hiba van, de már reggel óta bizonytalan ideig a Helsinki úton. Sávlezárás van az október 23-a utcában mostantól körülbelül 3 napig, illetve szakaszos sávlezárás van a 2. kerületben a Szépjuhászné úton, de ez csak ma 16 óráig tart. Lezárás kezdődött a 13. kerületben a Katona József utcában, ez viszont szeptember 18-áig eltart, illetve félpályás lezárás van a Hegyalja úton csütörtök estig, és a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton ma is folytatódik 17 órától hajnali 5-ig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM, újabban kevesebbet beszélünk a Stranger Things horror sorozatról, ami a Netflixen látható, vagy legalábbis látható volt 2026 januárjáig. A sorozat egyébként 2016-ban indult el, tehát az elmúlt 10 évben különböző kihagyásokkal és folytatásokkal lázban tartotta a félvilágot, főleg azokat, akik erre fogékonyak. A sorozat alapvetően a 80-as években játszódik, és a 80-as évekből eszméletlen zenéket hoz. Elsősorban egyébként a rock vonalon The Police és az Every Breath You Take, a visszatérő dal a The Clash és a Should I Stay or Should I Go, és még olyan finomságok vannak a sorozatban, mint az imént hallott Journey, a dal címe Separate Ways, Words Apart, de ugyanilyen finomság kategória The Bangles és a Hazy Shade of Winter, a Scorpions is benne van a sorozatban a Rock You Like a Hurricane dallal, Peter Gabriel a Heroes-zal, David Bowie volt eredetileg az előadó, de Peter Gabriel is elénekli ezt a dalt, és a Bon Jovi 1984-es karrierindító slágere, amikor minimum a fél világ még nem is ismerte őket, de aztán megismerte. A dal címe Runaway, mindez tehát a Stranger Things felsorolhatatlan mennyiségű betétzenével, nem is sorolom fel soha az összeset, mert hogy a popvonalból is időről időre válogatnak, nem csak a rockvonalból, viszont jobbnál jobbakat. Sex Action a zenei folytatás most a hétfői rock délutánban, a dal címe Zuhansz velem.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM és a hétfői rock délután van Magyarországról hőtérkép különböző weboldalakon, amikor mondjuk országosan 39, 40, 41 vagy akár 42 fok is volt, akkor olyan sok variáció nem volt az egész országra kiterjedően. Egyébként a kánikula annyira nem múlt el a hétvégi hidegfrontnak köszönhetően vagy utána, hogy most sincs sok kérdés hétfőre. Ugyanis például a nyugati ország részben nem közvetlenül az ország határnál, egy picit beljebb 36-37 fok a nagy átlag. A Balaton térségében ezekben a percekben 34 és 37 fok között ingadozik, szintén a napközbeni csúcs, és szinte az egész országra jellemző, hogy 36-37 fok van, inkább azt mondom, hogy hol van hűvösebb. Kelet-Magyarországon néhány helyen, ahonnan csak olyan megdöbbentő adatokat mondanak, mint a 33 és a 34, és ami nagyon-nagyon durva, hogy az északi középhegységben is legfeljebb a csúcsokon, például Mátra vagy Gajatető 30 fokos a hőmérséklet, egyébként pedig szinte mindenhol az északi középhegységben is 34-35 a nagy átlag. Egészen kemény idő van erre a hétre is, az előrejelzés nagyjából minden napra ugyanilyeneket mond, sőt egész augusztusra ilyeneket mond. Egy órával ezelőtt is mondtam már, hogy mondjuk 33-35 a nagy átlag augusztus 20-áig, 20-a után pedig talán valamelyest kevesebb, de akkor sem jövünk ki a 30 fok környékéről. Klamoncsek Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok. Az Útinform legfrissebb információi szerint baleset történt az M3-as autópályán Vásáros-Namény felé, Mogyoródnál a 19-es kilométernél egy sáv járható jelenleg, a torlódás 1-2 kilométeres, és ahogy szokták mondani, örüljünk, hogy megússzuk ennyivel. Budapesten lezárás van a Terész körúton a Margit híd felé, ez az elmúlt negyed órában kezdődött bizonytalan, határozatlan ideig. Reggel óta jelzőlámpa hiba van a Helsinki úton, sávlezárás van az október 23-a utcában mostantól körülbelül 3 napig. Lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában szeptember 18-áig, és félpályás lezárás van a Hegyaljó úton csütörtök estig. A hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton pedig ma is 17 órakor kezdődik, és hajnali 5-kor ér véget. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM a Kiss annyi jó dalt játszott 3 évtizeden keresztül, hogy felmerül a kérdés, ennyi évtized távlatában mik a legjobbak, mert hogy mindenki másképp látta, amikor a megjelenő sikerekről szó volt, és aztán az idő mindent megszépít. Valóban így van. A Detroit Rock City-t például nem, mert hogy minden idők egyik legjobb himnuszának tartják a rajongók évtizedekkel később is, ugyanígy a Rock and Roll All Night-ot is, vagy a Love Gun-t, vagy a Shut It Out Loud című dalt is. És aztán még azt is írják, hogy a 70-es, 80-as évek rajongói legjobbjai a Black Diamond, I Was Made For Loving You, a Beth, a szerelmes ballada a 70-es évek közepéről, és még a Creatures of the Night, vagy a Lick It Up. És ez mind-mind Kiss. Itt a Rock FM-en is. I Was Made For Loving You.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van az október 23-a utcában körülbelül 3 napig. Lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában szeptember 18-áig. Félpályás lezárás van a Hegyalja úton csütörtök estig, és a hétköznapi lezárás ma is folytatódik a pesti alsórakparton 17 órától hajnali 5-ig. Lezárás van a 3. kerületben a rakpartokon, időszakos korlátozás ezzel párhuzamosan a Mozaik utcában tart a Sziget Fesztivál 2026. augusztus 18-áig, és sávlezárások a fővárosban, a 2. kerületben a Törökvész úton, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, a 11. kerületben a Budafoki úton, a Barázda utcánál szakaszos sávlezárás van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, további sávlezárás az Erzsébet körúton a Blahalújza térnél, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában és a Könyves-Kálmán körúton is, a Mester utcánál. Valamint 2 útszűkület, az egyik a Margit körúton, a másik a Nagytétényi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Two minutes to midnight, Iron Maiden, 2 perc van még éjfélig, hát erre még egy nagyon picit várni kell. 8 és éjfél között a mai alkalommal is Bűdi Szilivel a Rock the Night, ez pedig a hétfői rock délután Klamoncsák Krisztián, vagyok szinte az összes autópályán, és az M0-as autóúton is balesetek miatt torlódnak a járművek hosszú-hosszú kilométereken keresztül. A részleteket 17 óra után mondom, és jön a Bon Jovi is ezzel.
0: A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
5: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, 1986-ban jelenik meg a Bon Jovi Slippery When Wet albuma, és onnantól kezdve szuper sláger kategóriáról beszélünk. Ez volt az első eresztés az albumról, a sikerek átnyúlnak 1987-re is, úgy, mint You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer és Wanted Dead or Alive. Itt már az egész világ ismeri a vadonatúj csapatot, amelyik nem is volt 1986-ra annyira új, 1984-ben még újnak számított, amikor New Jersey területi fesztivált nyertek a Runaway című dallal. És akkor hol van még az 1988-ban megjelenő New Jersey album, és később az egész 90-es éveket átszelő munkásság? Persze ott sem áll meg a karrier, a 2000-es években folytatódik. Klavancse Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, csak csúnya hírek jönnek az Útinformtól. Az M1-es autópályán a főváros felé Biatorbágynál több jármű ütközött össze, a 23-as kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás már most 7-es kilométeres. Az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon az M4-es autóút csomópontja után több jármű ütközött össze, a 44-es kilométernél két szűkített sáv járható, a két oldalon félreállt autók miatt, de 10 kilométeres az arra szóló kocsisor. És baleset történt az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Mogyoródnál, a 19-es kilométernél már minden sáv szabadon járható, de a torlódás még így is majdnem 4 kilométeres. Budapesten sávlezárás van az október 23-a utcában, ma kezdődött, kb. 3 napig tart. Lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában, ma kezdődött, szeptember 18-áig tart, és van egy félpályás lezárás a Hegyalja úton a következő napokban csütörtök estig. A hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton pedig ma is 17 órakor kezdődik, hajnali 5-ig tart. Jó utat kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, jöhet egy új felvonás, gondolta a Van Halen, pontosabban Eddie Van Halen a csapattal, és átléptek a 80-as évekbe a 70-es évek klasszikus rockjából, bár már akkor is a heavy metal súlyosan meghatározta az életüket, és aztán a mi életünket is, ráadásul a 80-as években 1983 vége felé megjelenik az 1984 címet viselő album, hihetetlen érzékkel gondolták, hogy a következő évben ez vagy bejön, vagy nem, de inkább igen, mint nem. És aztán bejött, és még az sem árnyékolta a sikereket, hogy David Lee Roth ezután hagyta el az együttest az ő és Eddie Van Halen közti fokozódó feszültség miatt. Roth örökösen kritizálta Eddie-t a Michael Jacksonnal a Beat It kislemezen való együttműködése miatt. Tehát akkor miről beszélünk? Többszörösen új felvonásról, ráadásul a hard rock heavy metal a popkorszakban csak még népszerűbb lett. David Lee Roth is egyébként ezek után 1985-től a szóló karrierben. Zenei folytatása hétfői rock délutánban, Color, jöhet egy új felvonás.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van az október 23-a utcában körülbelül 3 napig. Lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában szeptember 18-áig. Félpályás lezárás van a Hegyalja úton csütörtök estig, és a hétköznapi lezárás ma is folytatódik a pesti alsórakparton 17 órától hajnali 5-ig. Lezárás van a 3. kerületben a rakpartokon, időszakos korlátozás ezzel párhuzamosan a Mozaik utcában tart a Sziget Fesztivál 2026. augusztus 18-áig, és sávlezárások a fővárosban, a 2. kerületben a Törökvész úton, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, a 11. kerületben a Budafoki úton, a Barázda utcánál szakaszos sávlezárás van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, további sávlezárás az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában és a Könyves-Kálmán körúton is, a Mester utcánál. Valamint 2 útszűkület, az egyik a Margit körúton, a másik a Nagytétényi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Autódarú, Kósvéber!
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: És bedobta!
5: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
4: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM

103.9 Rock FM, a kánikula folytatódik ezen a héten is, 40 fokos csúcsokra már nem kell számítani, pláne a fölöttiekre nem, de a 35-re, 36-ra igen, hogyha szerdán jön egy hidegfront, akkor bezuhanhat a hőmérséklet valamelyest, de aztán gyorsan kiheverjük, mert akkor is 30-32 fok lesz, utána pedig szépen lassan a hétvégéig megint 31-33-35 fok lesz. Kell erről az augusztusról még valamit mondani? Erről szól a nyár, erről szól az augusztus. Távolabbi előrejelzések augusztus 20-a körül is 30-32 fokkal, néha egy-két nap talán mutatóban lehet csapadékos, és talán az augusztus legvége, az utolsó 1-2-3 nap lehet változóan csapadékosabb, 26-28 fokkal akkor már, mint a kifelé mennénk a nyárból, de aztán a szeptemberi nagyon távoli előrejelzések megint indián nyarat mutatnak, 28-31 fokkal, legalábbis szeptember elején.

103.9 Rock FM, véget ért a nagy 80-as évek menetelés a rock lexikonokban. Hétvégéről hétvégére, június első hétvégéjén kezdődött el a 10 részes monstre sorozat az 1980-as év számmal, és aztán sorban 81, 82, 83, és így tovább nem volt megállás 1989-ig. Most hétvégén a 89-es különkiadással befejeződött a sorozat. Na de a rock lexikonokból sosem

elég, a külön kiadásokból pedig pláne így, aztán arra gondoltam, hogy a 80-as évek után utazzunk vissza két hétvége erejéig a 70-es évekbe. A 70-es években pedig a klasszikus rock uralkodott olyan előadókkal, mint a Led Zeppelin, a The Rolling Stones, a korai Bruce Springsteen korszak, a Pink Floyd munkássága, a The Who vagy a Fleetwood Mac. Persze a felsorolás sosem teljes, de próbáltam a legnagyobbakkal fémjelezni egy egész évtizedet, amit úgy hívunk, hogy a 70-es évek. És ha valakinek nem elég a 70-es évek klasszikus rockjából, itt vannak a hollandok, akik megmutatták az egész világnak, hogy hogyan kell ezt a műfajt csinálni, mert alapvetően mindig azt szoktuk mondani, hogy az amerikaiak meg az angolok annyira értették ezt, és egyébként is az angol szász rock és popzene évtizedeken keresztül meghatározó. Lehet, hogy így van, de amikor az ausztrálok, a hollandok és még ki tudja ki mindenki bekapcsolódik ebbe, és a műfaj nagyjaivá válnak, az mindig különleges. Hölgyeim és uraim, a holland Golden Earring most a Rock FM-en a dal címe Radar Love.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van az október 23-a utcában körülbelül 3 napig. Lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában szeptember 18-áig. Félpályás lezárás van a Hegyalja úton csütörtök estig, és a hétköznapi lezárás ma is folytatódik a pesti alsórakparton 17 órától hajnali 5-ig. Lezárás van a 3. kerületben a rakpartokon, időszakos korlátozás ezzel párhuzamosan a Mozaik utcában tart a Sziget Fesztivál 2026. augusztus 18-áig, és sávlezárások a fővárosban, a 2. kerületben a Törökvész úton, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, a 11. kerületben a Budafoki úton, a Barázda utcánál szakaszos sávlezárás van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé további sávlezárás az Erzsébet körúton a Blahalújza térnél, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában és a Könyves-Kálmán körúton is, a Mester utcánál. Valamint 2 útszűkület, az egyik a Margit körúton, a másik a Nagytétényi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van az október 23-a utcában körülbelül 3 napig. Lezárás van a 13. kerületben a Katona József utcában szeptember 18-áig. Félpályás lezárás van a Hegyalja úton csütörtök estig, és a hétköznapi lezárás ma is folytatódik a pesti alsórakparton 17 órától hajnali 5-ig. Lezárás van a 3. kerületben a rakpartokon, időszakos korlátozás ezzel párhuzamosan a Mozaik utcában tart a Sziget Fesztivál 2026. augusztus 18-áig, és sávlezárás a fővárosban, a 2. kerületben a Törökvész úton, a Mester utcában a Ferenc körút előtt, a 11. kerületben a Budafoki úton, a Barázda utcánál szakaszos sávlezárás van a József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig, a Petőfi híd felé, további sávlezárás az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában és a Könyves Kálmán körúton is a Mester utcánál. Valamint két útszűkület, az egyik a Margit körúton, a másikon Nagy Tétényi úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM, a kánikula folytatódik ezen a héten is. 40 fokos csúcsokra már nem kell számítani, pláne a fölöttiekre nem, de a 35-re, 36-ra igen. Hogyha szerdán jön egy hidegfront, akkor bezuhanhat a hőmérséklet valamelyest, de aztán gyorsan kiheverjük, mert akkor is 30-32 fok lesz, utána pedig szépen lassan a hétvégéig megint 31-33-35 fok lesz. Kell erről az augusztusról még valamit mondani? Erről szól a nyár, erről szól az augusztus. Távolabbi előrejelzések augusztus 20-a körül is 30-32 fokkal, néha egy-két nap talán mutatóban lehet csapadékos, és talán az augusztus legvége, az utolsó egy-két-három nap lehet változóan csapadékosabb, 26-28 fokkal. Akkor már, mint a kifelé mennénk a nyárból, de aztán a szeptemberi nagyon távoli előrejelzések megint indián nyarat mutatnak, 28-31 fokkal, legalábbis szeptember elején.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: Vendégünk a Junkies a Rock FM-ben. Sziasztok, fiúk, köszönjük szépen, hogy eljöttetek.
1: Nagyon köszönjük a meghívást. Szekeres András, énekes. Gravel vagyok, gitáros.
0: És akkor adódik a kérdés, hogy a táborfesztivál, ami közeleg augusztus végén, mi történik a Junkies 30 év, közel 30 éves múltjával? Miből lehet ilyenkor válogatni? Ez nyilván az összes fellépésre, az összes koncertre érvényes. Megbeszélitek, készültök rá, vagy van valamilyen olyan általános terv, amiben szerepelnek ezek a mérföldkövek, és akkor biztos, hogy lehozzátok a koncertet.
1: Igen, megbeszéljük.
2: Nem okozunk el túl meglepetést, hogy különböző tervezési folyamatok.
0: Jó, hát ez most meg. Úgy gondoltam, bocsánat, és nem froclizni akartalak benneteket. Ja, nyilván persze. Beszéltek róla, nyilván vannak zenekari próbák, csak hogy hát van, ennyi év után vannak mérföldkövek. Az tehát, hogyha azt eljátszuk, az mindig bejön.
1: Hát igen.
2: Jó a felvetés. Igazából az van, hogy vannak kihagyhatatlanok, tehát itt fesztivál van, tehát nem... Az a kezdjük, hogy ez nem az önálló koncertünk, ez egy fesztivál. Tehát nyilván ott van a közönségünk, meg ott van egy csomó olyan, aki ismer tőlünk maximum 5 számot. Tehát, és nyilván ez az 5-10 szám, ez nagyjából ugyanaz lehet mindenkinél, úgyhogy jobban tesszük, hogyha eljátszuk ezeket a számokat. Úgyhogy leginkább ilyen slágerparádét szoktunk csinálni. Hogyha valamire utalni akarunk, és már pedig szeretnénk utalni arra, hogy 25 éves lesz most az Esik Szét lemezünk, és az egyetlen budapesti koncertünket tartjuk az A38 hajón október 22-én, ami egy csütörtöki nap, de másnap október 23-a van, tehát
0: ki lehet pihenni.
2: Munkaszüneti nap van, és ünnep, ugye? Hát mivel, hogy erre is, ráadásul az egész meg fog most jelenni vinilen is először, és...
0: Most megint nagyon nagy divat lett ennek, ez.
2: Most nekünk az összes lemezünket, mert legalább úgy megvan. Kisebb titkot elhalok azzal, hogy nekem semmilyen CD-m nincs meg, ugye, semmilyen a múltamból, és amióta megvannak a vinilek, azóta azok megvannak, tehát és így le tudom archiválni őket, de félig vicc, mert tök mindegy, hogy nekem megvan, úgyis itt van minden a fejemben. De a lényeg az, hogy mivel, hogy erre fogunk készülni, erre a koncertre, ahol egyébként az egész lemezanyagot el fogjuk játszani, tehát biztos, hogy fogunk rá utalni, főleg, hogyha ilyen nagy közönség előtt játszunk, hogy ha-ho, lesz majd egy ilyen koncertünk októberben, és ezt nyomatékosítva, biztos, hogy az Esik Szét albumról fogunk, a kelleténél több számot fogunk előadni.
0: Hogyha jól értem, akkor az augusztus végi táborfesztivál az előfutára egy nagy durranásnak októberben.
2: Igen.
0: Lepróbáljátok a közönséget is, hogy mi van.
2: Igen, meg mondom, tehát ezzel próbáljuk egy irányba, tehát felhívni a figyelmet arra, hogy lesz egy ilyen, és ez az agenda, tehát ez a legfontosabb, hogy az jó legyen, meg a lemezkiadás, fogunk egy kis filmet is készíteni róla, tehát hogy azért nem baj, hogyha koncerten utalgatunk erre, úgyhogy szerintem az Esik Szét nagyobb arányba fogja reprezentálni a koncerteket, mint máskor.
3: Oké, Junkies is lesz a táborfesztiválon augusztus végén. Közben a Rock délutánt felváltja a Rock the Night, Beauty Silly-vel, Klavoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, de holnap 3-kor jövök. Búcsúzásul ők, a Junkies, a szerelmettől lettem ilyen.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night. Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockpletykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629999139, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanálaskáig. Felhívnám a kedves utazó közönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, az a Szili, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit az év 222. napján, azaz augusztus 10-én, bizony már csak 143 nap van hátra az évből. Ma a lőrinceket köszöntjük, de névnaposunk még többek között Csilla, Blanka, Bianca, Lóránt és Roland is. Augusztus közepén járunk, vagyis lassan tényleg átlépünk a nyár második felébe, de azért még ne pakoljuk el a strandpapucsot. A mai naphoz ráadásul érdekes népi hagyományok is kapcsolódnak, ugyanis az augusztusi lőrinc

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM. Rock FM.

103.9 Rock FM. Hát, hogy augusztus 10-ről beszélünk, akkor mindenképpen meg kell említenünk a csodálatos és fantasztikus Antonio Banderas, aki ma 66 éves. A spanyol színész 1960-ban született Malagán, és kezdetben hazájában Pedro Almodóvar filmjeiben vált ismerté. Aztán Hollywood következett, és Banderas szinte egyik napról a másikra nemzetközi sztár lett. Olyan filmekben láthattuk, mint a Desperado, vagy az Evita, vagy a Zorro állarca című filmek. De a fiatalabb generáció is jól ismerheti, ő adta a hangját a Csizmás Kandúrnak a Shrek filmekben. Bocs. Képzeljétek el, hogy amikor Banderas Amerikában kezdett el dolgozni, még alig beszélt angolul, ezért a szövegeit sokszor fonetikusan tanulta meg. Ma pedig már úgy gondolunk rá, mint a spanyol színészek egyik legnagyobb hollywoodi világsztárjára. Az Isten éltesse a mai napon Antonio Banderast!

103.9 Rock FM, és van még egy fontos születésnapunk, ő pedig nem más, mint az augusztus 10-én 1947-ben született Jan Anderson, a Jet Rotál legendás frontembere, aki Skóciában látta meg a napvilágot, és nem csak énekesként, dalszerzőként vált híressé, hanem egy egészen különleges hangszeren, fuvolán is játszott, ugye a rock zenén belül ez különlegeségnek számított, méghozzá gyakran fél lábon is állva. Ez lett az egyik legismertebb színpadi védjegye. A Jet Rotál a 60-as évek végétől lett meghatározó zenekar, és nem véletlen, mert hogy a Jet Rotál zenében a folk, a progresszív rock, a jazz és a klasszikus zene is találkozott, és talán éppen ettől lett a Jet Rotál ennyire különleges. Nem akartak egyszerűen még egy rock zenekar lenni, Jan Anderson pedig bebizonyította, hogy egy fuvola is lehet igazi rock hangszer.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. Van egy elképesztően fontos évforduló a mai napra, mégpedig, hogy 1937. augusztus 10-én kaptam meg a szabadalmi elismerést, az elektromos gitár egyik úttörő változata, George D. Beauchamp találmánya, a később legendássá vált Rickenbacker Frying Pan, az elektromágneses hangszedés korai változata volt. És hát gondoljunk bele, mi következett ebből. Az elektromos gitár nélkül egészen másképp szólna a blues, a rock and roll, a rock, a hard rock, vagy akár a heavy metal is. Nem lenne ugyanaz Chuck Berry, nem lenne ugyanaz Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page, Angus Young, vagy Eddie Van Halen sem. Vagyis amikor ma felhangzik egy jó kis gitárszóló, annak története egészen 1937-es szabadalomig visszavezethető. Azért ez nem rossz egy olyan találmánytól, amelynek egyik korai változata még inkább egy serpenyőre hasonlított, nem mint egy mai gitárra.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM. Na jöjjön egy hajós történet, amely 20 percig sem bírta. 1968. augusztus 10-én Stockholm kikötőjében kifutott első útjára a svéd vasahadi hajó. A svédek büszkeségének számított, és hát hatalmas több ágyúfedélzetes hadihajónak építették, csak valami nagyon nem stimmelt benne. A vasa alig néhány száz méter tett meg a parttól, amikor egy széllök is megdöntötte, a hajó ugyan egy pillanatra visszaállt, de aztán újra megdőlt, a víz pedig beömlött a nyitott ágyúnyílásokon, és a hajó végül az első útján elsüllyedt, és több tucat ember vesztette életét. A történet legérdekesebb része viszont csak ezután jön, ugyanis a vasa, mármint a hajó, 333 évig feküdt a tenger fenekén, majd 1961-ben kiemelték. A hideg, oxigénszegény víznek köszönhetően elképesztő állapotban maradt fent, és ma Stockholm egyik legismertebb múzeumi látványossága lett. Egy hajó, amelynek az első útja egyben az utolsó útja is.

legendái. Csak itt, a 103.9 Rock FM-en. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók.

103.9 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd Szili, és hát tegyük fel a kérdést, hogy alapvetően miért is olyan különleges Missouri? Hát én még nem voltam ott, de augusztus 10-e az Egyesült Államok földrajzában is fontos dátum. Ugyanis 1921-ben ezen a napon Missouri lett az USA 24. tagállama. A Missouri nem csak azért érdekes. Az állam az Egyesült Államok középső részén található, és több nagy folyó is érinti. Itt találkozik többek között a Mississippi és a Missouri folyó, amelyek együttesen az amerikai kontinens egyik legfontosabb vízrendszerét alkotják. Nálunk pedig itt a 103.9 Rock FM-en természetesen a földkerekség legnagyobb rockzenéi alkotják ezt a csodálatos elegyet, amelyet egész nap hallgathattok.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Szaszhaverom, ez itt a 103.9 Rock FM, a mikrofonnál Bűdi Szilárd Szili, és hát nagyon fontos, gyerekek, hogy nyáron ne csak akkor ígyunk, amikor szomjasak vagyunk. Ez ugye furán hangzik, nem? Szóval augusztusban különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel, főleg akkor, ha sokat vagyunk a napon, vagy sportolunk. A szomjúság már tulajdonképpen egy jelzés a szervezettől, hogy folyadékra van szüksége. Ezért nagy melegben nem érdemes megvárni azt, hogy teljesen kiszáradjunk. A legegyszerűbb megoldás, ha továbbra is vizet iszunk, mégpedig sokat. Ha pedig sokat izzadunk, sokat sportolunk, vagy hosszabb ideig vagyunk a hőségben, a folyadék mellett az elvesztett sók pótlására is érdemes odafigyelni. És egy, hát hogyha megengedtek egy ilyen rádiós jó tanácsot, ha ma útnak indulsz, ne otthon indulás előtt jusson eszedbe inni. Legyen nálad egy palack víz, és kortyolgass rendszeresen, akkor is, ha nem vagy szomjas. A szervezetünk ugyanis sokkal jobban működik, ha nem utólag próbáljuk bepótolni azt, amit egész nap elmulasztottunk. Na, így kell ezt csinálni, azt tessék betartani.

103.9 Rock FM, képzeljétek el, hogy 1973. augusztus 10-én jelent meg a Lynyrd Skynyrd első nagy lemeze, a Pronounced Lynyrd Skynyrd. A cím már önmagában is legenda, a zenekar így próbált állítólag megmutatni, hogyan kell helyesen kiejteni a nevüket. Hát ezzel még mindig küzd mindenki egyébként szerintem. A lemezen olyan dalok szerepeltek, mint a Gimme Tear Steps, vagy a Simple Man, és természetesen a rock történelem egyik megkerülhetetlen száma a Freebird. A lemez eleinte nem robbantotta fel azonnal a slágerlistákat, de a zenekar elképesztő koncertmunkával egyre nagyobb közönséget szerzett, a Freebird pedig idővel olyan státuszba került, hogyha egy amerikai koncerten valaki bekiabálja, hogy Freebird, az gyakorlatilag a rockkoncertek egyik klasszikus poénjává válik. A Lynyrd Skynyrd tehát 1973. augusztus 10-én belépett a rock halhatatlanjai közé.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Rock the Night egészen éjfélig a mikrofonnál Bűdi Szilárd, szevasztok itt a 103.9 Rock FM-en. Mindenkit szeretettel köszöntök, aki imádja a rockzenét, vagy csak turistáskodik itt nálunk. A telefonszámunk 0629 99 1039. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja, egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkos Hogykáig. A földkerekség legnagyobb rockstárjait hozom nektek természetesen 11 óra után is. Köszönöm, hogy velem rádióztok ma este is. Mindenkinek kellemes időtöltést itt a 103.9 Rock FM-en.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

FM 103.9 itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.